Istenem, úgyis beérnek. Hiába futsz, hiába térsz meg. Vége a béke évnek. Istenem, ugottak a fegyverek. Végén az utolsó gyaram, amit még végig élek. Gyűlöm ezt a telet, de küldd el az üdvözletet a halál évtizedének.